0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samodai József Lébény Miklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves mester irányította. Az orgona egy pozsonyi orgona készítő mester Vincent Musznyi munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Gráf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Flórián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban a szakmájuk iránt elhivatott tanárok, óvodapedagógusok szólalnak meg. Arról mesélnek, hogy azért maradnak a pályán, mert minden nap eszükbe jut, hogy semmi és senki nem számít, csak a rájuk bízott gyerekek.

0: Ő lesz a kicsikét becsapós.
1: Na, Viktor, nagyon szeretnéd.
2: Elbobsz.
0: Elbobsz, igen, ez a könyv.
1: Szeretek úgy magyarázni, oktatni, szeretem átadni a tudást. Mindent, amit én megtanultam, amit én tudok, ezt én tovább akarom, át akarom adni másnak.
3: Mondja Berkó Ádám, a Felsődobszai Általános Iskola napközis tanára.
1: Én szeretném azt, hogy ezek a gyerekek, akik nálam vannak, ezek úgy kerüljenek ki, hogy tőlem valamit kaptak az életbe, és emlékezzenek rám.
4: Hogy kezdődött, hogy egyszer csak arra gondolta, hogy te tanár szeretnél lenni?
1: Már ugye erre gimnázium alatt is készültem, folyamatosan hajtottam, mentem, csináltam. Sokat köszönhetek a gimnáziumomnak, ami egy szikszói Szent Márton katolikus gimnázium, és már én ott elkezdtem a felkészülést. Egyébként zeneművészeti iskolában is jártam, ott is tanultam, de viszont engem jobban érdekeltek ezek a humán tantárgyak. És akkor itt elindultam most egy gyógypedagógiai, meg egy szociálpedagógiai képzésem. Hál' Istennek az sikerült. De most a jelenlegi munkahelyem mellett jelentkeztem egy egyetemre, ami Sárospataki Egyetem, tanítói szakra. És akkor így szeretnék most már komolyabban foglalkozni gyerekekkel. És akkor az alapokat, a háznak az alapját, azt majd én fogom megadni.
4: Ezeknek a gyerekeknek, akiket tanítasz, lehetsz példaképe?
1: Szerintem már most elértem, hogy az vagyok.
4: Te ugye itt dolgozol a Felsődobszai Általános Iskolában.
1: Így van, így van.
4: De viszont nem itt laksz.
1: Nem itt lakok, én Forró lakom.
4: Mi a foglalkozásod itt az iskolában?
1: Az iskolában most NOKS státuszba vagyok, ami azt jelenti, hogy napközis csoportokat kaptam. A 4. 5. osztályt viszem 25 fővel. Itt a házi feladatok megoldása a fő szempont, de folyamatosan dolgozatokra készülünk a gyerekekkel, folyamatosan tanulással kitöltjük az időt. A gyerekeknek kell tudni nyújtani segítséget bármilyen tantárgyakban.
4: Most nem az iskola épületben voltunk, hanem van egy kikötő nevű hely.
1: Ez a szeretett kikötő, ez az iskolánknak az egyik alapítványa, aminek a létrejötte ez úgy volt, hogy egy helyi vállalkozó megvette nekünk ezt a romos épületet. Ez az épület most egy gyönyörű szép állapotban, úgy mondom, hogy virágzik. Rengeteg támogatásból jött létre, hogy ez a romos épület a gyerekeknek egyfajta, úgymond, menedékként szolgáljon. Amikor lemennek a tanórák, oda át szoktunk menni, hogy egy kicsit a gyerek kikapcsoljon, érezze a törődést, érezze a szeretetet. Úgyhogy nagyon örülnek a gyerekek ennek, mi is örülünk, látjuk a boldogságot. Valamilyen szinten ismernem kell, hogy honnan jött a gyerek, én úgy gondolom. Sok gyerek sajnos nálunk nagyon nehéz körülmények között és nagyon nehéz családi háttérrel rendelkezik. Úgyhogy jó tudni, hogy honnan jött a gyerek, mert ez megkönnyítheti a munkát is. Én erőm felett próbálok segíteni minden téren. Szülőknek is, gyerekeknek is, tartom a kapcsolatot a szülőkkel is. Nem felejtem el, hogy honnan jöttem, mert hasonló körülmények között nőttem fel én is sajnos.
5: Gyermekként támadtam és

0: van egy hobbid a munka mellett, ez pedig a zene.
1: Tudni kell, hogy nekünk az őseink cigányzenekar voltak, prémások, bőgősök, prácsások, cimbalmosok,
0: hát régi zenész család.
1: Régi zenész család, és akkor minket nem a foci, meg nem a mit tudom én, a bogyózás érdekelt, hanem minket ez. Ez úgy kezdődött, hogy a zenekar tagunk, akit majd be fogom mutatni, az Istvánék, ők jártak zeneiskolába, kevés stílust játszanak, de viszont én, amit tanultam az iskolába is, az első szakirány az a jazz ének volt, jazz zongora. Az autentikus cigányzenét én nagyon-nagyon szeretem, tisztelem.
0: Tehát egy picit az feltölt azért titeket, téged is munka mellett, hogy van egy ilyen hobbid.
1: Persze. Hát nem ez az egyetlen hobbim, de ez a fő hobbim. Írtam tegnap a

0: de megírtam, hogy fáj a szívem, hogy még most is szeretem, és hogy rajta kívül e világon soha nem kell más lejárnyba. Én nekem.
1: Mivel azt tudni kell, hogy ahogy én 2000-ben születtem, utána édesapám, aki nem magyar származású, az édesanyámmal úgy mondom, hogy elváltak. Ugye nekem az angol nyelv innen is jött, hogy az édesapámnak a családjával, ugye nagyanyámmal, az apám testvérével, unokatestvéreimmel velük csak az angol kommunikáció jön létre, de viszont akik az anyanyelvük, az igazi anyanyelvük, az a cseh. Sajnos ők elváltak, de viszont történt egy nagyon tragikus esemény az életemben. Sajnos édesanyám 2013. július 1-én elhalálozott, úgy árván maradtunk a testvéremmel, és ugye utána nagyszülőkhöz került át a nevelésünk, de édesanyám halála után 3 évvel nagyanyámnak egy tüdőrákot, daganatot diagnosztizáltak, úgyhogy utána ő is elhalálozott, és egy hatalmas tragédia volt, mert egy második édesanyja szerepet töltött be, ugye mi együtt éltünk itt ebben a lakásban. Végül is akkor 3-an maradtunk. Nagyon nehéz sorsom volt. Hát sajnos nem mindig volt pénz megvenni a bérletet, nem mindig volt pénz kajára, és így nehéz volt a tanulás. De hát én folyamatosan törekedtem, nehéz volt felállni, de sikerült valahogy, hál' Istennek. Én folyamatosan a kiutat kerestem. De úgy érzem, hogy lassan megtalálom.

0: sokan óckodnak ettől, hogy egy hátrányos helyzetű iskolában hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozzanak.
1: Hát, én direkt azért jelentkeztem ide.
0: És miért?
1: Azért, mert meg akarom nekik mutatni, hogy nekem sem volt semmi gyerekek. Mi volt nekem is? A kezem egy ceruza, egy papír, és itt vagyok.
2: Mondja Berkó Ádám, a Felsődobszai Általános Iskola napközis tanára.
1: Mert nincsen protekció, nincsen ismerős, nincs a szülőknek arra tehetsége, hogy most őt egy magániskolában, magántanárhoz járassák. Hát már örülnek sok szülő, hogy azt meg tudják teremteni, hogy minden nap az asztalon legyen kenyér. És ezt kell megértetni a gyerekekkel, hogyha most elrontod, akkor vége. Mert hogyha a házat egy rossz alapra teszed rá, össze fog dőlni. Ezért akarok élni az alap. Ezért akarok tanítószakot elvégezni. A gyereknek egy nagyon, jó, nagyon fontos, hogy milyen tanító, milyen tanár van mellette.
3: Hajdúböszörmény egyik legrégebbi óvodájában vagyunk, a Hajdúböszörményi Kincskereső óvodába,
2: mondja Szűcs Lászlóné, a Hajdúböszörményi Kincskereső óvoda igazgatója,
3: amely 1961-ben alakult. Mi a déli lucernás városrészen vagyunk, ez az egyetlen olyan intézmény, amely a városnak egy szegregátum közelében van, ahol igen magas számú a roma gyerekek aránya. Nem titkolt, hogy szívesen járatják ide a gyerekeiket, hisz egy családias légkörben nevelkedhetnek itt a gyerekek. Nagyon nagy eredményeket ért el az óvoda, hogy a roma és nem roma gyerekek integráltan nevelődhetnek. Nagyon sokan választják ezt az óvodát, és nem csak a roma gyermekek szülei, hanem a nem roma gyermekek szülei is, mert egy olyan elhivatott nevelőtestület van az intézményben, akiknek nagyon fontos a befogadás, és nem csak a roma gyerekek befogadása, hanem a sajátos nevelési igényű gyerekek, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek tekintetében is. Itt vagyunk a katicás csoportban, ahol én a pályafutásomat kezdtem 1987. február 1-én. Itt voltak először roma gyerekek ebben a csoportban, akkor még 3 gyerek volt roma származású. Közösen kellett a szülőknek együtt dolgozni, olyan programokat próbáltunk szervezni, ahol egymásra voltak utalva, és egy kölcsönös kapcsolat kezdődött a roma és nem roma szülők között, illetve a roma és nem roma gyerekek is egymást szépen elfogadták. Azt tudjuk, hogy nagyon sokat tanulhatunk ezektől a gyerekektől. Például nagyon önállóak ezek a gyerekek, nagyon segítőkészek.
4: Tehát a roma gyerekekről
3: nagy családban élnek, az óvoda a másodlagos szocializációs szintér, egy másik család. És tulajdonképpen a vegyes életkorú csoportnak is az az előnye, hogy mintha egy családban élne a gyerek. Hisz a nagyobb gyerek segít a kisebbnek, és ez a segítőkészség a roma gyerekeknél sokkal intenzívebb és gyakorlatiasabb, mint a nem roma gyerekeknél.
4: Hol tudják ezt majd kamatoztatni az életben, ezt a fajta készségüket a roma gyerekek?
3: Nyilván majd, amikor anyává válnak, illetve a munkavilágában is azt gondolom, hogy ezt tudják kamatoztatni. Vannak erre pozitív példáink is, hisz vannak olyan gyerekek, illetve felnőttek, akik a pedagógus pályán helyezkednek el, illetve dajkaként. Van egy roma dajkánk is az intézményben, aki nagyban segíti az itteni nevelőmunkát.

0: Na 2013-ban kerültem ide a Zobiba, és a gyerekeim is ide jártak. Közfoglalkoztatóként kezdtem itt utána a Zobiba, és aztán lettem közalkalmazott 10 év után.
1: Mondja Freiterné Balogh Szilvia, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda dajkája.
0: És a gyerekeim is ugyanezt a pályát választották, óvodapedagógusnak tanulnak mindketten. És nagyon jó ez a Zobi, szeretek itt dolgozni. A gyerekek is nagyon kedvesek, meg barátságosak, szófogadóak.
2: Fontos, hogy legyenek itt roma munkatársak? Mi az, amit ők tudnak?
3: Én azt gondolom, hogy egy közvetítő szerepük van az óvoda és a család között.
1: Mondja Szűcs Lászlóné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgatója.
3: Roma dajka azt gondolom, hogy jobban képviseli a roma családok érdekeit. Otthon van a szokásokban, a kultúrában, tudja a miértekre a választ, esetleg, hogyha valami konfliktus esetleg előfordulna a családok között, akkor ezt ő tudja rendezni.
2: Hogyha módszerekről beszélünk, akkor mi az a plusz, amit itt ezek a gyerekek kaphatnak ebben az óvodában?
4: Átérezzük, tehát az ő helyzetüket.
1: Mondja Lovasné Boros Erika, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda óvodapedagógusa.
4: Ismerjük a családi környezetüket, helyzetüket, hogy honnan érkeznek. Ez nagyon fontos, úgy gondoljuk, és ezt tapasztalatból is tudjuk mondani, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket úgy fogadjuk, illetve már úgy érkezzenek ide, ebbe a közösségbe, az óvodánkba, hogy vágyjanak, hogy szeressenek ide járni, és ezeken túl pedig aztán az óvodapedagógusok attitűdje, tehát a szeretetteljes attitűd, a barátságos légkör, szülők számára nagyon fontos, hogy biztonságban tudhassák a gyerekeiket, és ezeket mi itt aztán mind igyekszünk kiki a maga kis személyiségével, temperamentumával, ezt igyekszünk azért úgy biztosítani a gyerekeink számára, hogy mindenki jól érezze magát.
5: Tehát itt a nevelőtestületünkben mindannyian, amellett, hogy elhivatott pedagógusok vagyunk, mindannyian nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan tudás birtokában jussunk, amelynek segítségével ugye a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket is fejleszteni tudjuk.
1: Mondja Rózsa Zoltánné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgató helyettese.
5: Itt az óvodában több olyan lehetőség is van, ahol ugye a gyerekek mindannyian ingyenesen részt vehetnek különböző fejlesztő foglalkozásokon.
2: Ugye a gyerekek itt nap mint nap szeretetet, odafigyelést kapnak önöktől, de önök mit kapnak a gyerekektől? Tehát ha mondjuk össze kéne számolni, hogy egy nap hány ölelést kapnak a gyerekektől, akkor mit mondanának?
4: Milliót, és lehetünk szerintem annyira őszinték, hogy ők tartanak minket a pályán már egyszer-egyszer, tehát amikor voltak nehezebb időszakaink, ők azok, akik miatt még itt vagyunk, szerintem nagyon sokszor erőt adnak nekünk, és szeretetet rengeteget, és nem utolsó sorban a szülőknek a tiszteletét és elismerését, úgyhogy ők azok, akik nagy mértékben motiválnak minket a folytatásra.
5: Amikor örömmel jönnek be hozzánk az óvodába, és jól érzik magukat, mesélnek az óvodai élményeikről a szüleiknek, a szüleik pedig mindannyian mernek hozzánk bármikor, bármivel fordulni, ennél nagyobb kincs azt gondolom, hogy itt a kincskereső óvodába nem is kell, hogy legyen.
3: február 1987 óta vagyok itt, tehát 37 éve.
1: Mondja Szűcs Lászlóné, a hajdúböszörményi kincskereső óvoda igazgatója.
3: Engem mindig is érzékenyen érintett ezeknek a gyerekeknek a sorsa. Én mindig empatikusan fordultam ezekhez a gyerekekhez, családokhoz. Mindig is bennem volt a segíteni akarás. Azok a gyerekek, akik itt nevelődtek és integráltan nevelődtek, cigány, nem cigány gyerekek, nagyon sokan elvégezték az általános iskolát, leérettségiztek, óvodapedagógus hivatást választottak. Tehát ezek olyan visszajelzések, hogy igen, megérte azt, hogy ott vagyunk mögötte, és segítünk.

0: Itza, itt a iskolát folyosóján vagyunk. Melyik osztályba menjünk most?
1: A harmadik A osztályba.
0: Az a te osztályod?
1: Az az egyik, igen.
0: A másik?
1: A hatodik A osztály a másik.
2: Mondja Kállai Ilona, a Cabán általános iskola pedagógusa.
1: Én ott vagyok most osztályfőnök, felsős tanárként dolgozom. Itt a harmadik osztályban pedig alsós tanítóként. Mivel ez egy családias hangulatú, kislétszámú iskola, ezért mindenki ismer itt mindenkit, a családokat, a gyerekeket.
0: Igazából nem csak pedagógus vagy itt, egész másnak kell itt, anyukának kell lenni, barátnőnek.
1: De egy pedagógusnak ez a hitvallása szerintem, mert oktatói, nevelői, tehát mindenféle pozíciót betöltünk. Százasra kell becsülni. Tudod, azt is vettük tegnap. Mondja nekem, legyen szíves a Balázs. A 297-ből százasra kerekítem, mi lesz? Százas.
3: 300.
1: Tudod, ilyen kicsin írod oda. 114-ből.
3: 100.
1: Így van.
0: Itt lassan vége az órának. Ügyesek a gyerekek. Látom, hogy ez külön mindenkivel foglalkozol.
1: Én azt vallom, hogy a tanító személyisége a legfontosabb, hogy egy gyerek a melyik tárgyat szereti, és melyik lesz a kedvence, melyikkel szeret foglalkozni, és itt többek között például itt a matematika kedvenc tantárgy. Itt minden gyereknek sikerélménye van, elsősorban nekem, mert ha nekem sikerélményem van, akkor nekik is. 2011. augusztus 22-e óta dolgozom itt. Ebben az évben, tehát 2011. júliusában kaptam meg a tanítói diplomámat Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. 2022-ben pedig az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végeztem természetismeret környezettan tanárként. A tanítói diplomám az pedig roma nemzetiségi tanító szakos.
0: Volt a családban a tanító vagy pedagógus?
1: Nem, igazából nekem van egy egészségügyi képesítő vizsgám, általános ápoló és általános asszisztens a végzettségem, ezután mentem érettségizni, és ezután én elmentem az OSK-ba zenét tanulni, mert ez egy nagy vágyam volt. Sok év eltelt, másfele vitt az út, más helyen dolgoztam, de úgy gondoltam, hogy több vagyok ennél. Megvolt az affinitásom, az ambícióm.
0: A szüleid mit szóltak ehhez, hogy te tanító leszel, vagy akarsz lenni?
1: A mi családunkban nem volt felsőfokú végzettségű személy.
0: Meg ugye zenész családból származom.
1: Zenei végzettségű volt, de érettségizett, és felsőfokú végzettsége rendelkező nem volt. Ez egy teljesen új keletű volt, hogy valaki egy főiskolára szeretne menni, és ráadásul nekem akkor már volt egy gyerekem. És akkor megkaptam, úgysem fogod elvégezni, úgysem csinálod meg, és én nappalin jártam a főiskolára, és úgy, hogy gyerek mellett, de megcsináltam, hogy honnan volt nekem annyi energiám, és még dolgoztam is mellette, hogy meg is éljünk, nem tudom.
0: A szüleid mivel foglalkoztak?
1: Az édesanyám ő hivatásos nevelőszülő, az édesapám pedig zenész volt. Én énekelek, tehát zenekarom is van, amivel inkább karitatív fellépéseket vállalunk.
0: Mennyien vagytok tesók?
1: Mi négyen vagyunk, van két nővérem, és van egy öcsém.
0: És ugye te voltál az első diplomás.
1: Igen.
0: És utána azért jött még egy lány tesó.
1: Így van, a nővérem, Szabóné Kállai Szilvia, aki tanítónő szintén.
0: És neked cél volt, hogy cigány gyerekekkel foglalkozzál? Iskolában.
1: Nem volt fő prioritás.
0: Csak úgy ez jött.
1: Csak ez így van, de én minden percét élvezem ennek. 0-24-ben.
0: Szerinted mi az a plusz képesség, ami ide kell ezekhez a gyerekekhez?
1: Az a tanítónak a személyisége, amit én sugárzok, amit én közvetítek, és most is ugyanazt mondom, hogy több cigány származású pedagógus kell a közoktatásba, mert elsősorban én egy példát mutatok a gyereknek, erkölcsileg is, morálisan is, mindenféleképpen egy példa az, hogy lehetünk többek is. Ez az, amit én közvetítek.
4: 2 évvel ezelőtt jöttem Ukrajnából.
0: Ica néni milyen tanítónéni szerint?
4: Nagyon jó.
0: Akkor szereted az óráit?
4: Igen, nagyon.
5: Egy kicsit amúgy szigorú velünk, de amúgy nagyon jó tanár. Én szerintem legjobb tanár. Nagyon jó.
6: Én már elég régóta ide járok, de nekem ez az iskola eddig a legelső és a legjobb a világon. És amit az Ica néni tanít, szerintem a legjobb.
1: Nem lehet kihagyni a családokat. Erre vannak a családi napok, a nyílt napok, ha esetleg van egy közös főzés, egy farsangi mulatság.
0: És pedagógusok között te vagy az egyedüli roma származású?
1: Így van, igen.
0: A munkádat azért számos oklevéllel már elismerték. Mondasz egy párat, hogy milyen kitüntetésekben részesültél?
1: Igen, 2018-ban kaptam egy kerületi díjat, az év lokárpatriótája lettem a kerületért végzett munkásságom miatt. Aztán 2020-ban az év roma pedagógusa díjat kaptam meg. 2023-ban pedagógus nap alkalmával az év pedagógusa díjat kaptam. Friss élmény, azért ott a díszteremben egy ilyen egyedüli cigányként, hát ez nagyon felemelő. Tehát én ott nem mint pedagógus voltam, hanem mint egy cigánynő.
0: Látom, itt van a diák önkormányzati fal, itt a napi kérdést lehet feltenni a gyerekeknek?
1: Így van, a diák önkormányzatot segítő pedagógusként tevékenykedem itt az iskolában. Igazából azért találtam ki, mert ez egyfajta családias légkört hozott létre a gyerekek között, mert a kérdés, amit fölteszek, az iskolai élettel kapcsolatos. Ez egy referencia a munkámról, és az iskolai életnek a színességét lehet látni. Mennyi mindenen megy keresztül ez a kis közösség. Az intézményünk multikulturális teljesen, a roma gyerekektől kezdve. Van még ukrán gyerekünk is, menekült gyerekünk is, kínai is, arab is. Nagyon színes a mi iskolánk.
2: Mondja Kállai Ilona, a Czabány általános iskola pedagógusa.
1: Nagyon szeretek magyarnak lenni, és a magyarság összes tradícióját és hagyományát ápolom, és azt közvetítem is a gyerekek felé. Mert a magyar identitást is erősíteni kell a cigány gyerekeknél. Nem integrálni kell a magyarországi cigányokat, hanem esélyt adni engem, kihez szeretnének integrálni. Tehát egy kétdiplomás alap és egy mesterképzésem van a testvéremnek szintén. És még mondhatnék sok mindenkit. Őket kihez kell integrálni, pedig ugyanolyan cigány vagyok én is, mint azok a gyerekek, akik ott vannak lent a teremben, vagy akik mondjuk egy pár utcával odébb laknak. Nem vagyok külön tőlük, csak annyi, hogy én tanultam.
0: Itt most már kint vagyunk a kertben, a gyerekek már ilyenkor játszanak délután.
1: Igen.
0: Mindent itt ti csináltok, ti ültettek, gondozzátok itt a kis kertet.
1: 2018-tól aktívabban részt veszünk az iskolakert programban és az iskolakertünk gondozásában. Ez egy országos hálózat. Az egyik fajta funkció a közösségi munkára való nevelés, a másik maga a pedagógiai rész, lehet itt kint tanulni, hogy értékelje azt a fajta ételt, amit mi itt megtermelünk, ön a élvezettel eszik meg. Van ott fönt egy sziklakertünk, a gyerekekkel azt is közösen készítettük, van ott egy virágos kertrész, van egy fűszernövény kertünk, itt pedig ez zöldséges kert.
0: Ott pedig már valami téglarakásokat látok.
1: Igen, magaságyásokat készítettem, teljes mértékben a kertpedagógia az, amit képviselek. Már ilyen kicsikorban elkezdjük ezt a fajta érzékenyítést, akkor talán a társadalomnak más lesz a megítélése irányunkba. Én mindenféleképpen szeretném, és mindent megteszek azért, hogy például az én nevemet hallják, akkor tudják azt mondani, hogy igen, ez egy cigánynő, egy pedagógus, és értékeket képvisel. Az osztályomban több olyan gyerek van, aki az én személyem miatt jött ide tanulni, és nem cigányok.
2: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
8: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió oszko lovárisko nacionálno glaso.
9: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanov, Kvalla Gábor. Kanalas Balázs, Buda. Butvrémi téle beslaszandi robia. Pakadala vrémi vorbiltum enge. Szalhatyárdasz pe ande. Tajszot robujasz kotete kerel.
10: 97-ban de kerüli szárdim. 98-ban szképi szájlemma, de nagyon csóroszasz, nagyon párosasz. Pár egy zsenasz, nagyon egyesza. A de kerüli szám kimán, de bunli szárdim, annak ecskemétó. Kotiszim az ekson. Akkor tarszállíti szárdim, nem ande nagyfa. És vigote vásos ávönt, románes ávönt, szaszim az. Andik zárka, pásba, csó, zsénesem az. De nagyon lassú társaságos az, égfárez, kana lassasz a csomagó, égfárez deszasz, csisajnál is száraz az, égfárez te, és azt hiszem, hogy tényleg mindig, kana kikotéka deszasz, hogy csisza mandöbb handa, de ke csisza mandöbb nem jön, de kot és azt kell jelkan azt, és azt hiszem, hogy többorbi száraz az, paj grasz, meg erről arról is, hogy katarutnoszám, meg szödes a voraszia, és akkor nagyon lassú társaságos az, kot iszim a szekson, kot harapal iszki szárda meg kérvényi, ki nagyon durr szívasz Szegedinoink, vagy bis kilométer szívasz, ki érde meg kérvényi, kat amukra nevelő volt, ingre ma andál a puszta, ki azért andál a puszta, annak is körös azért nagyik az a volt durr, bis kilométerre, és akkor kérlek szépen, kot hengér dinema, andál a pusztos, kot télebes lemúrójék bels, de kot kaj bálék, suti nem a kasertést a lapok, kot nagyon lásos az, és alasz múrógyesz azért, hála Istennek, finoman, jó páros, az nagyon ké, mindig indi az kere, például mi hajpes a borra, hajpe murnasz vál idé, ha level az, hogy level az a beszélő, aduncsi nagyon azok rá, az andék, son jégfarsz az beszélő, ha ven azt mond, aduncsi, kicsi orosz az kéve soha csiszim az ingan de robie, a számak sé, egy keben sé, kiszálltuncsi, feri, cili szácsorri, ha vel azt mond, hogy ha nadik hava azt látuncs, murhidó paragyra szandalate, ki csak csórosz az.

0: csúrdan a ceraluminiumú, tehát egy csúrda tábli, azt akkor szasz egy illetővú, bikindem le egy gázis, akkor kinell alumínium úr gyakorjába, és akkor bikindem le van még gyakorjába, hát még szárdi például épp a lesz a szimazka, de bikindem le gyakorjába, a dumucazga nagyon pásba, só ezer elempelende, és bikindem le tala egy som vagy dúson, a vizsanglé rendé úri, akkor pesú dinamiozt, akkor szárdi a vizsanglíne, vitél azt tardíne meg azonnal helyszínen. Hát akkor nem zegelem leges-leges angolul lesz, hogy rovavasz, ke az egy csakcsolos, az kemény temlica, inkább soha nem volt rejúcsi szimasz, ke páros az nagyon, jeg gyeszka szavosz, az magis, az egy bőstebes lomágyé. Van egy zárka szamasz, de akkor nem tekelő szárda, van tudsz annyi, hogy egy zárka szamasz vagy bizsjéne. Ke ezek a szavosz, az amasz, hogy bevonulósa, hogy szakorik, szakorik, ingre, na szakorik, annyi káverrobi. Na akkor lássodik, én azt pamendik, ke Kasavé, Maros Akonó, André Zsalander Robie, elsőnek André Zsalander vonul, hát mondjuk Szikasavé, Csorre Rom, vagy Vigázsé, Kasz tényleg birint te círdan lesz, hogy csomagot most tényleg círdan lesz, de Kátár birint. Kátár csibirint, Kátár gondol csibirint, tudjuk, vagy tehát csibirna, tudjuk, tudjuk, szárta penaptuk, hogy kamente már empe. De van most inkább már elpe, de persze, hogy csomagot csidalkot, de te dikél szavolásos áll, hogy tudjuk inkább del lesz. Kínálni lesz, de szárandi zsaló manus inkább, de André Robiak az olyan szokási, hogy Zsalandre, Dell Gyesz, Rölpesz Konapka, Tarut Niszi, meg mind így, meg amúgy, Dell egy cigarette, kirávél neked kávé, azt akkor ennyi. De az szikra szavó, nem szartepen autóke, nem éri be ennyivel. Na, a Brigle mondta egy zárki, de ezt a három prustilem, öt óra kosz a szó ébresztő jó, a tuncsi, gelem a Bri, szaszkan a korkoro, gelem ki, mert első bünti első szimasz, szikar a korkoro, vagy kísérin a szamé, szaszkan a des, vagy bizsének, gelem a Bri egyszerre, kaj bále, talán rovasszák a szavó, kízó telepó, szasz gerepen lesz lesz, hogy rideg. De gondolom felé, bekorkóró, de nagyon butbál lesz az, ha gondolom felé, megeravasz deszte hára, a brigelem 7 órakor, deszte hára, tehát pedig egy császú, mint 300 malacot, mert ha hadem egybe. Ha ugyanúgy vigad a délután, akkor a ebéd, ebbe halem ebéd időbe, utána pali délután megint, ha hadem lőzt, akkor legelem van derátják, abban a manós alig azok kilátta vörrát, hát és elvandít, hogy nagyon hati delpét életszer van. És akkor utána a lefkán a degelem, a derobi, a lephandó dinamit élen a jülem, és akkor szakul lesz az, egy dopas császot, hogy talán utána előkére, pepeszkó családok.
1: Maskarut no hulláma, ohto, érta, trín, ta jek, ohto, ohto.

Kota manus elgondolkodik, és masszorúdi, hogy manuskának dikél kell ásói pasa lende, és akkor, hogy manus lende, hogy te penelenge, ide figyelj már főtős, vagy valószó, és kirim magam degi utalmó, hogy manus te kanál zsapu kedvezmény, tehát gyalas te denli meg a kedvezmény. Hát csi denli, hanem a manus, hogy a csorrek most masszorúdik, amna savén, amikor te randa iroda. De én nevelő úr, gondolom, nagyon lásséle. Masszász meg nevelő úr, kanál, andegélem leszte mindig, és akkor penavasz lesz ki, hogy szólj a helyzetem, meg így, meg amúgy. A tudsz, a tipend, azt mondja, jó van, menjen be az árkájába, ahogy tudok valamit csinálok, segítek. De gondol, hála, de lesz ki, hánszor, andig nem lesz, tehát a sútilbe mondja, hogy köszönöm, hogy dolgúri, hogy te delma jutalom szabadságú, meg jutalom beszélő. És mindig szó, hogy andig nem lesz, hogy a kivar, de ma is szaszkana, andig állapusztak, andig szimasz, andig soha dubar szász ma beszélő jó. Ki lássi bú, ki kérde, meg lássó vélemény, hogy innen mondja. És ma szúrik, hogy éle szakodjé, hát fölváltva kéne, hogy nejek smasszerőjük ott, mindig káveri. Mindig, de szó gondol, ohajó probléma szó szitú, a tuncskatja nevelő volt, hogy ez az ki. Szárte például, hogy na, ilyek nevelő volt, hogy Ander Robie, szí pánzsba só nevelő úri. És akkor szakonéki megik oda, hogy káte trubul te zsal. És ká szívori, szó gondol, léte zsal, és akkor vor bille szó, hogy szó szí. De viszont Ander Robie nagyobb utéje van bzerúdi. És ég fári jó presúdent. És szárte penaptuk, hogy egy fajra prösünnek, hogy a barikon kérkemelt és a Lander Robia például a delegódó LVS-o, hogy saját bölkére szabadságra, jutalom szabadságra, hát mondjuk csak káver rabó, vagy szó, a ripelő anda káver. A prösú delé, és akkor gulé, a dolé kérdem, hogy kéne káver rabó, vagy ingrénlen de káver Robia. Lander Robia szí szavó összetartil, de általában, andé, hát katánik, de Robia kéme csinálom, andé káver bár Robia, hogy szóljó helyzet, szóljon a dendrik, és a ravandálom pusztakat, és rom nagyon összetartani egy fárész. Nagyon összetartásikat, amíg a dejek robia. És akkor a varika, variszókó bajoszi, vagy te zsaszauri, vagy varikon teke cilpanga tute, a tuncsi, kikat szakasz a vég, majdnem szapizsar deszítő andálom puszta. Ha mentem a repő vagy varisz, a tuncs, akkor te zsákat, jó barátok, eddig kénk, hogy kérdezke, akkor zsankot osztak, hova tuszáj le. És csimerít dumat edentuk egy kávera.

Kado ungriko rádió vosas per romani síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, ta zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

A Vidioli Pancandarika szinte dobszóra nőtt fel, a nagyapja dobjai voltak az elsők, amelyek megszólaltak a keze alatt. Kedves hallgatóink, jó napot kívánok, Kreszta István vagyok a mai Nemzetiségek zenéje adásában, a román könnyűzene egyik legszínesebb alakjával ismerkedhetnek meg. A bevezetőben hallott rövid zenés bejátszásban a Vidioli Pancandarika a fantasztikus technikájú címbalmossal Máriusz Mihálákéval játszott együtt. De ne menjünk ennyire előre az időben, mert ez az együttműködés a pályafutása második felében született. A Vidioli Pancandarika Moldova fővárosában Jászvásáron látta meg a napvilágot 1953-ban. Először harmonikán és zongorán tanult zenélni, később klarinéton is játszott, de onnantól, hogy először rácsapott a dobra, nem lehetett tudni, hogy a dob babonázta meg őt, vagy a kis Ovidiu a dobot. Nagyjából 20 éves koráig Jászvásáron jártak a csodájára a különböző együttesekben, ahol játszott. Az első komoly csapat a Rosusi Negru fehér és fekete volt, amely abban az időben Jászvásárra tette át a székhelyét. Már tini korában az ütős hangszerek fenegyerekének tartották. A tehetségét jól mutatja, hogy 15 éves korában Románia legjobb dobosának választották. Most hallgassunk meg egy számot a Rosusi Negru előadásában, Soare și Vânt, Nap és Szél.

Amikor 1975-ben az akkor legnépszerűbb román rock együttes, a Phoenix dobosa Costin Petrescu elhagyta a zenekart, az első ember, akit megkerestek, Ovidiu Lipáncenderica volt, aki ezzel részévé vált a Phoenix legendának, amely ma már elképzelhetetlen népszerűségnek örvendett. Ebben az időszakban született a következő szám is, az azonos nevű albumból következzen most a Mugur de Fluer című dal.

1977-ben hatalmas visszhangja volt a szocialista Romániában, hogy a Phoenix együttes, az akkori ifjú generáció példaképe az NSK-ba disszidált. Az együttessel Ovidiu Lipánczen Derika is Németországban maradt, ahol természetesen továbbra is meg tudtak élni a zenélésből. Azonban egy ország idoljaiból új közönséget kereső kis csapatokra bomlottak, akik főleg klubokban, kis kocsmákban játszottak. Az 1990-es nagy európai politikai fordulat évére már Ovidiu Lipánczen Derika komoly zenészekkel játszik, és albumok felvételeire kérik fel Németországban. A román forradalom után azonban a Phoenix tagjai számára természetes dolog volt, hogy visszatérjenek Romániába, és folytassák az együttzenélést. Ovidiu Lipánczen Derika közben a kiváló dobosból talán még kiválóbb zeneszerző is lett. 1990-ben megalkotta a Viszul Tobos Sárulói a Dobos Álma című szimfonikus költeményét, amelyet örökemlékű koncert keretében mutattak be. Ebből következik most egy részlet.

1990 után Ovidiuli Panzenderica egyéni, nagyévű pályát futott be a román könnyűzenében, amely keretében számos együttműködés valósult meg. Az egyik ilyen a hírneves Zeche Prajini részfúvósokkal készített albumok sorozata. Ebből talán a legnépszerűbb szám a Margareta lett.

Kedves hallgatóink, a mai Nemzetiségek Zenéje című műsorunkban a Vidiuli Panzandarikat, a kiváló román ütős zsenit és zeneszerzőt ismerhették meg, aki sokszínű, mindig megújulni képes muzsikájával a mai napig elbűvöli a közönséget. Az utolsó számban Stelu Enake énekessel egy macedoromán népdalt dolgoztak fel. A mai adás szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 26-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Délbeszerekhávtomén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A színészet számomra öngyógyítás is, ahol a lelkemet akarom átadni. Meséli Bodanovi Emília, színésznő, 2 gyermekes édesanya, aki az utóbbi időben rendezőként tud igazán kibontakozni. Mindig 100%-os munkát kell végezni, azt is szívvel, lélekkel. Vallja a kisbajomi Kakas József, kosárfonómester.

0: Bodanovi Emília, színésznő, rendező, már 4 éves korától mesemondó versenyekre járt. A Tápió Bicskéről származó, vegyes házasságban született Emília 15 évesen jelentkezett a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány táborába. Később a Turai Ida Színházban tűnt fel társulati tagként, ahol főszerepet kapott a Rómeó és Júlia című darabban. A sikeres fellépés után a tehetséges színésznő mintegy 40 darabban játszott még. Jelenleg a Független Színház tagja, ahol nem csak színésznőként, hanem rendezőként is megmutathatta tehetségét. Emília, aki 2 gyermekes családanyaként a karrierjét is folyamatosan építi, nem csak példát mutat, de reményt és erőt is ad azoknak a roma lányoknak és nőknek, akik mernek nagyot álmodni.
1: Mesélj egy picit kérlek a karriered kezdetéről, te mikor találkoztál a színészettel?
2: Elég korán, mesemondó versenyekre jártam gyerekkoromban, akkor már nagyon izgatott a színpad, de hát elsőnek akkor, amikor a Karaván Művészeti Alapítványba jelentkeztem, akkor voltam ilyen 15-16 éves, és akkor így nagyon éreztem, hogy ez az én utam, vagy ez az, ami engem gyógyít, vagy ez az, ami engem így kikapcsol.
1: Mit ad neked a színészet? Mit szeretnél átadni a színpadon?
2: Nekem ez öngyógyítás, a játszás, és teljesen kikapcsol, és hát a lelkemet akarom átadni, úgy akarom megformálni a szerepeket, hogy a néző az teljesen átélje, amit lát, és teljesen átérezze, amit az adott szereplő érez. És egyébként már 3 éve nem játszottam, vagy 4, és játszottam a 371 csillagban egy elég nehéz szerepet, és el is felejtettem, hogy milyen érzés kijönni a színpadról, azt az eufórikus állapotot, azt a fáradtságot, amikor az ember csak így lebeg, és így most már értettem, hogy miért szerettem ennyire a színházat, vagy hogy miért szerettem ennyire a színházat. Ez volt a

0: van esetleg olyan szereped, ami nagyon megmaradt benned, ami nagyon meghatározó volt számodra?
1: Nagyon szerettem a Love Story-t a Turay Ida Színházban, mert az volt az első énekes főszerepem, és nem gondoltam addig magamra énekes színésznőként, hanem inkább prózai színésznőként, és jó volt megugrani azt a létszet, és azt nagyon élveztem, azt a milliót igazából.

0: legyél tőlem, azt, akit nekem adott az Isten.
1: Játszottál már filmekben is. Mi a különbség számodra a színpadi színészet között és a filmben alakított karakter között, vagy a között az érzés között? Melyik áll hozzád közelebb?
2: Régebben annyira nem szerettem forgatni. A magyar színészek nem nagyon tanulják az iskolában a filmszínészetet, pedig szerintem azért más, jóval másabb szerintem játszani, meg ott abban benne lenni. Én most kezdem el így kapizsgálni, megélvezni így a filmszínészetnek, vagy a kamerának, hogy mit ad a kamera, hogy tényleg mennyire egy minimális gondolat, egy minimális reakció elég, és nyilván az ember, ahogy így megérik, meg ahogy egyre többet van a szakmában, így ezeket így megtapasztalja és átérzi. De mind a kettőnek megvan a bája, meg a szépsége. Úgyhogy meg nyilván az egyik maradandóbb, a másik meg annyira a pillanatban él, hogy egyik előadás sem ugyanolyan, szóval mind a kettőnek megvan a varázsa. Okay.

0: kicsi madár.
1: Te nem csak színésznőként tevékenykedsz, hanem rendezel is már egy ideje. Mikor gondolkodtál először azon, hogy te már egy kicsit tágabbra szeretnéd nyitni ezt a perspektívát is, hogy már te rendezed a darabokat is? Hogy jött ez az életedben?
2: Nekem már elég korán mondták így a kollégáim, hogy nekem rendeznem kéne, mert hogy rendező anyam van. És mindig úgy voltam vele, hogy hát azért én még nem tudom, én nem állok erre készen, meg olyan fiatal vagyok, és nem tudom. És aztán itt a Független Színháznál írtak ki pályázatokat, hogy lehet rendezni, lehet darabot írni, és lehet színészként is jelentkezni, és én még akkor is csak színésznek jelentkeztem a pályázatra, és akkor mondták a Rodrigóék, hogy na jó, most már ne viccelődjünk, azért most már próbáld meg. És akkor jött ez a, igazából ez a kis hátsó szél, hogy akkor ezt most így elindítsam. És hát nagyon szeretem, mert sokkal összetettebb, és sokkal szélesebb látókört igényel, és hát az, hogy ahogy a színészeket kell irányítani, kell egy szint, egy pompát adni az előadásnak, és ezt elképesztően élvezem. Sokkal jobban élvezem egyébként, mint a színészi létet. Ugyanúgy izgulok, hátul értük, pedig mindig azt hittem, hogy nekem kell a reflektorfény, kell, hogy ott álljak, és nem tudom, de nem. Nagyon-nagyon élvezem. Most egyelőre jobban élvezem, mint azt, hogy színészkedem.
1: Hogy érzed, könnyebb így rendezni, hogy te tudod, hogy milyen a színpadon állni, hogy mit éreznek a színészek, milyen instrukciókra van szükségük? Szerinted nyilván nem tudhatod a másik oldalt, hogy milyen nem színészként rendezni, de milyen a visszajelzés a színészek részéről, a kollégáid részéről a darabjaid során?
2: Egyrészt jó visszajelzések vannak, mert nyilván tudom, milyen színészként az, hogy szükségük van szünetre, türelemre, odafigyelésre, beszélgetésekre. Tudom, hogy hány nézőre van szüksége egy színésznek, milyen fényre van szüksége egy színésznek, és ez nagyon-nagyon hasznos. A felől viszont nem annyira hasznos, ugye nekem nincs rendezői végzettségem, ez tényleg nekem csak egy ilyen fix ideálom, hogy én ezt akarom csinálni, és jól tudom csinálni, de közben meg tudod, sokszor van az, hogy mikor rendezek, így nem bírom ki, hogy ne álljak fel, és így kicsit így ne játszak elő, ami meg azért nyilván nem jó se a színésznek, se nekem, de közben meg annyira át tudom élni, és annyira bele tudom élni az adott karakterükbe, ami meg szerintem tök nagy segítség mindenkinek.
1: Ha jól tudom, az első rendezésed a Boszorkánycsárdás című előadás, ahol egy női főszereplőt helyeztél a középpontba, Cinka Panna karakterét dolgoztátok fel. Fontos volt neked, hogy női rendezőként női karaktert mutass be, az legyen az első debütáló darabod?
2: Igen, abszolút ez volt a célom, amikor így gondolkodtam, hogy ki legyen a roma hősöm, és akkor hát egy roma rendezőnőnek, hát legyen már egy roma hősnő, és szeretek ilyen elfeledett karaktereket, elfeledett történelmi tényeket így a felszínre hozni, vagy így egy kicsit így a nyitottabb világnak megmutatni, hogy mi is volt akkor, és mi is volt ez, és akkor jutott eszembe Cinka Panna.
3: Tudod, meg kellene köszönnöm a jó Istennek, hogy járhatok más utat. Ha sokáig nem is, de járhatok egy olyan úton, amelyről egy kislány álmodozott hegedűvel a kezében, az apja rongyos csizmáját ölelgetve. De aztán itt vagy te, aki nyújtja a kezét, és arra biztat, hogy ez az én utam, és ez vagyok én. Valahol a kettő között mégis úgy érzem, hogy túl nagy álom ez egy magamfajtának. Tudod, mi akartam én lenni kislányként? Hegedűs, nagy zenész, világhírű. Tudod, mi lettem? Cigányhegedűs, cigányzenész. Pedig én nem akartam, és akkor ott még nem is tudhattam, hogy én nem lehetek egyszerűen muzsikus. Egy kisgyerekben fel sem merül, hogy van különbség. Annyit gyakorolunk egész életünkben, hogy a hegedű húrjai elvörösödnek az ujjunkból kiserkenő vértől. Talán tényleg én tévejedtem el az utamról. Otthon lenne a helyem, az enyémmel, vagy folyton úton, de az enyémmel.
1: Kik voltak azok, akik akár színészként, vagy akár rendezőként példaképeid, akiktől tudtál tanulni, vagy ellesni a szakma fortéjait?
2: Hát az osztályfőnököm Pál András, ő így nagyon, sokszor hívtak kis Pál Andrisnak is egyébként, de hát a Bajsai Móni, igazából majdnem minden kollégám, és majdnem minden színész inspirál valamilyen szinten, még azok is, akiknek nem tetszik a színművészete vagy a játéka, mert abból is így levonom a konklúziót, hogy én mit szeretnék látni, vagy én mit nem szeretnék csinálni. De így meglátom mindenkiben most már így a szépséget, hogy mindenki nyilván úgy játszik, hogy a szívét, lelkét belerakja, és mindenkinek van egy más stílusa, ami szerintem csodálatos. De így magyar színészek közül így igazából így ők.
1: Milyen témájú előadásokat dolgozol fel, akár rendezőként említetted, hogy elég széles a paletta, legyen az akár egy kulturális roma hősnő, vagy vannak mélyebb témájú darabjaid? Mesélj egy picit ezekről, hogy hogyan találod meg ezeket a témákat, és miért fontos neked, hogy ezeket megmutasd, amiről még esetleg nem is készült ilyen témájú színdarab?
2: Hát fontosnak tartom tényleg így felszínre hozni ezeket az elfeledett embereket, cigány embereket, és azt gondolom, hogyha mi mutatunk egy ilyen narratívát ezekről az emberekről, akkor talán egy kicsit másképp fognak minket megítélni azok, akik így eljönnek, vagy egy kicsit így mélyebben elgondolkodnak erről a témáról, vagy akár eljut középiskolásokhoz is olyan történet, amit mondjuk említhetnének a tankönyvek, de nem említenek, és ezért ez így fontos. De egyébként így nem tudom, jön egy sztori elém, és akkor egyszer csak így megérzem, hogy na ebből kell színdarabot csinálni, és én volt az emberevők is, hogy így elolvastam, és így láttam, azonnal így lepörgött a szemem előtt, hogy ebből darabot kell csinálni. Az emberevők színdarab egy justizmord ügy. Második József idejében történt magyarországi cigányokkal, akiket emberevéssel vádoltak meg. Természetesen ez egy koncepciós per volt, és nem volt belőle igaz, de 41 cigány embert végeztek ki, és a mai napig nem kapták meg a végtisztességet ezek az áldozatok.
1: Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletet a munkáddal? Ugye két kisgyermek édesanyjaként mennyire nehéz ezt a logisztikát végigvinni?
2: Nagyon nehéz, ezért nem is jöttem vissza én még így teljes mellszélességgel a szakmába. Az első terhességem alatt rendeztem meg a cingapannát, és a második terhességem alatt rendeztem meg az emberevőket, de így igazából így nem jöttem vissza dolgozni, ezt a két darabot megcsináltam, és egy-egy alkalommal így bejövök ezt felügyelni, meg ügyelni ezeket a darabokat. De hát a férjem segítségével. Szóval így másképp így nem tudom, ki logisztikázzuk. Ő hazaér, nem tudom, és én abban a pillanatban kiesek az ajtón, és rohanok. Úgyhogy csak így tudom. De még nem is tudom, hogy fog ez később, mert például színészként nem tudom elképzelni azt, hogy én esténként ne legyek a fiaimmal, vagy hogy egy főpróba hiten egy hétig ne lássam őket, de még picik, úgyhogy nem tudom.

0: Hogy látod, te fiatal korod ellenére, azáltal ugye, hogy rendezel, számos előadásban szerepeltél színészként, már a fiatalabb generációnak te egy példakép vagy. Sokan emlegetnek is úgy, mint aki segítette őket a pályájukon kezdő színészként. Hogy látod magadat ebben a szerepben? Vagy gondolkodtál-e már ezen, hogy te már akár egy mentor is vagy a fiatalabbak számára?
1: Igen, én igazából az a legcsodálatosabb ebben, hogy semmi más nem adok ezeknek a fiataloknak, csak szeretetet és tanácsot. Szóval, hogy nem az van, hogy nyomom őket előre, vagy hogy így bármiben is így nagyon tudnék nekik segíteni, de hogy ez nagyon jó látni, hogy nekik ez elég. És aki fogékony rá, és aki akar, annak tényleg elég egy pár jó szó, vagy egy-két korrepetíció, vagy egy-két mélyebb beszélgetés, vagy egy-két olyan lehetőség, ahova csak egy elérhetőséget kell adni, de hogy neki kell teljesíteni, és eljutnak addig, ameddig akarnak. És ezt nagyon jól látni. És itt is vagyok nekik a mai napig, és bármikor elélnek, és bármikor kereshetnek. Nyilván ez egy nagy felelősség, de jobban megéri, mint bármi más. Mert ennek van látszatja, ennek van haszna. Olyan, mint az anyaság. Ez a legkésőbb kifizetendő munka, de ez éri meg a legjobban.
0: Tudatosan cigány témájú előadásokat dolgozol fel rendezőként, és többségében színészként is, ha jól tudom, ilyen témájú darabokban játszottál. Hogy látod, mennyire nehéz egy cigány származású színésznőnek vagy rendezőnek a helyzete, hogy elvárás ez egy picit, hogy ilyen témájú darabok szülessenek, és ezekben játszatok, vagy te belső késztetésed, hogy igenis erről az oldalról megmutatni a többségi társadalomnak, hogy a cigány közösséget és ezt a kultúrát helyesen lássák mélységeiben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor nem tudok rá válaszolni, mert ez bennem is most fogalmazódott meg, vagy így most kezdem így kérdezgetni magamat, vagy így fejtegetni magamban, hogy egy jól csináltam ezt, hogy egy fenékkel akartam megülni két lovat, hogy ezt a cigány missziót is viszem a nyakamon, közben színész is vagyok, vagy lehet, hogy csak külön-külön kellett volna koncentrálnom rájuk. Ez igazából, amikor ezt így feltettem magamnak ezt a kérdést, ez így adta magát. Rasszjegyekben is látszódik rajtam, hogy egy cigánylány vagyok, és amikor én elkezdtem a pályát, én játszottam Júliát, és tényleg a Kőszínházban főszerepeket játszottam, amik nem arról szóltak, hogy egy cigánylány, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Viszont amikor jöttek az interjúk, akkor mindig arról volt szó, hogy te cigánylányként ez hogy éled meg. Szóval igazából ez egy beszippantás is volt, hogy így reagált rám a közeg, és igazából ebből próbáltam hasznot húzni csúnya szóval, vagy hogy így ebből próbáltam megélni. Abból próbáltam megélni, amim van. És nyilván érdekel ez a téma, és szeretem ezt a témát, és jó lenne, hogyha Magyarországon nem az lenne, hogy csak prostituáltnak vagy börtöntölteléknek hívnák el a cigány színésznőket, mert másra is alkalmas vagyok, de például a színházi világban, hogyha van erre lehetőségünk, hogy ilyeneket alkossunk, ilyeneket csináljunk, és ezzel mondjuk javítunk a megítélésünkön, vagy akár falrombolásban, vagy hídépítésben, akkor meg állok elébe. De most pont azon gondolkodom, hogy egy kicsit így leállnék ezekkel, mert már egy kicsit így soknak tartom, hogy nem nagyon érdekli az embereket, azt érzem ez a téma, nem nagyon van erre így hatás, kölcsönhatás, ellenhatás, úgyhogy most egy kicsit így ezt nem tudom még, hogy ez így hogy fog tovább folytatódni. Egyébként csodálatos hatást érünk el, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, mind a rendezéseimre, mind pedig a színjátszásomra, ami nagyon-nagyon jól esik, és ezt kapom 10 éve, ezt a támogatást, de ez nekem most már egy kicsit kevés. Nekem ez most már nem elég, hogy havonta 30 emberhez eljut egy mondjuk egy előadás, vagy havonta 50 ember lát minket. Az emberek mostában nem nagyon tudnak, vagy szeretnek színházba járni, és én most lehet, hogy nekem most van lehetőségem kivárni azt, hogy itt most mi lesz ezzel az egész színházi világgal, vagy a művészet világával. Én most pont olyan lengyős vízben vagyok, hogy döntetek bárhogy. És most egy kicsit így, most így szeretnék megfigyelő lenni, szeretnék magammal dolgozni, magamat még fejleszteni, és kitalálni, hogy hogyan tovább, hogy tudok most innen ugrani egy szintet, akár úgy, hogy megcsinálok hozzá egy iskolát, vagy bármi, de most kicsit azt érzem, hogy stagnálok, és nem szeretem ezt az érzést.
0: Mit tanácsolnál azoknak, a fiataloknak, akik most állnak a pálya elején, vagy azon gondolkodnak, hogy színészek lesznek? Mit adnál nekik útravalóul, hogy mi kell ehhez a szakmához?
1: Kitartás, elhivatottság, alázat nagyon fontos, de új alázat, hogy azért maradjon meg a méltóságuk minden áron és az igazukat vagy önmagukat ne veszítsék el, de én amit leginkább ajánlok, az a B-terv. Hogy legyen B-tervük. A mai világban szerintem művészként mindenképpen kell egy olyan B-terv, amiben bármikor így belekapaszkodhat.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Kakas József, a szintó cigány származására büszke kosárfonó, már több évtizede készít népművészeti tárgyakat, emellett a gyógynövények alapos ismerete is közel áll hozzá. Ma már azt vallja, számára nincs lehetetlen feladat, és ebben a szakmában csak az tud érvényesülni, aki 100%-os teljesítményt nyújt, valamint minőségi munkát végez. A régi, hagyományos mesterséget még gyermekként édesapjától tanulta meg. A kisbajomi kosárfonómester rangos elismerésben részesült, ugyanis a magyarországi romák országos önkormányzatának nagyjaink díját vehette át. Nagy István riportja következik.
2: Nincsen kosár vesző nélkül.
3: Igen.
2: Hogy kezdődik a folyamat? Milyen veszőt használsz?
3: Amit most használunk, az amerikai piros fűzvesző.
2: Gondolom az aljával kezdődik.
3: Igen, hát az alja az első rész. A kosárfonásnak a folyamata, ugye az anyagválasztás, anyagismeret. Az a legelső. Méretre válogatjuk karró, lábzó, berakó, gyűrű fülezéshez, és hogyha előkészültünk az alapanyaggal, akkor nem kell mindig felkelni, és akkor szépen kezdjük a fenékkel. Ez 3x3-ban van. Ugye itt 24 karóval, 24 lábzóval, 24 berakóval dolgozunk. 2 gyűrűt kap, 3-as gyűrűt használok én középre és felülre. Ide felülre rakunk egy 3 páros leszegést és egy csavart fülezést, és akkor így van készen.
2: Mit mondanál, hogy mi az előnye a mai műanyag termékekhez képest?
3: Egyértelmű az, hogy ugye természetes alapanyagból készül, és a megújuló természetnek az egyik része és eleme. Ez egy nagyon jó minőségű anyag, jól lehet vele dolgozni.
2: És látom, hogy az esztétika is fontos, hiszen játszol a színekkel, teszel bele mintát.
3: Igen, ahogy dolgozunk ezzel, folyamatosan nézni kell, hogy melyik az a szálvesző, amelyik jó hozzá.
2: És nem kell hozzá semmi plusz rögzítés, hanem
3: semmi.
2: Csak fonással.
3: Csak a saját maga anyagával, itt nincs szögelés.
2: Ha jól tudom, gyerekként kezdted.
3: Igen, hát szüleim ugye ezzel foglalkoztak, és gyerekként láttam, hogy hogyan fon édesapám, édesanyám, és akkor belenőtt az ember.
2: De akkoriban még más volt az életmód is egy kicsit.
3: Más volt, hisz a falun élő emberek állatokat tartottak, és oda azért sok kosár kellett, és sokféle.
2: És azt is meséld el, hogy a családotoknak is más volt akkor még az életmódja.
3: Én egy vándorló roma családban születtem, és a szüleim ezeket a tevékenységeket folytatták, a kosárfonás, a seprőkészítés, és mentek faluról falura, házról házra.
2: Az emberekben van most már egy ilyen tudatosság, hogy jobban keresik a természetes anyagokat? Van egy ilyen visszatérés?
3: Én szerintem igen. Tehát van egy lassú ez a folyamat, de látható, tehát már azért fellelhető. Nem nagyon keresik már a műanyagokat nagyon sokan, és a tudatosabb vásárlók azok törekednek arra, hogy inkább egy magyar kézművest fognak támogatni, és jó minőséget vesz. A mostani kosár, amit most csinálunk ilyen időszakban, ez nagyon erős, hisz már szikkadt az anyag. Most lehet a legerősebb kosarakat csinálni belőle. Mindig mondom azt, hogy kétféleképpen lehet fonni, rosszul és jól. Szoktam azt is mondani, hogy minimum 100%-osan kell dolgozni, szívvel és lélekkel. Akkor elégedett az ember ezzel a történettel, ha benne van a 100% és a szív és a lélek még ott van benne, akkor az nem lehet rossz.
2: Annyi mindent készítesz a kosarakon kívül, bútorok, dísztárgyak, játékok.
3: Igen, korábban készítettem én is bútorokat. Én kerestem mindig annak a lehetőségét, hogy mik azok a témák, amiket fel tudok dolgozni. Az első ilyen dolog volt, hogy egy lovaskocsit fontam, hisz ugye én, mint mondtam, én vándorló roma családban születtem, és a vándorlásnak én szerintem az egyik jelkép az a kocsi, az a lovaskocsi. Ezek az első lovaskocsik a Budapesti Néprajzi Múzeumban kerültek.
2: Tehát igazából fontos számodra a cigány kulturális örökség.
3: Számomra fontos, hisz olyan dolgokat tudtam tanulni, amiben esetleg, hogyha nem ebbe a közegbe születek, akkor lehet, hogy soha nem tudom megélni annak a romaságnak a mikéntjét, ahogy a szüleim éltek, dolgoztak, nagyon rendezett, rendszerezett, szigorú, fegyelmezett viselkedés mellett ezeket a munkákat megcsinálták a férfiak, édesanyámék elvitték a kosarakat a falvakba, ott annak idején ugye ez a cserekereskedelem ment leginkább. Tehát nagyon-nagyon szerették a romákat az akkori emberek is szolgáltattak.
2: Balázsi, nem csak kosarakkal foglalkozol, bár most is egy kosár van a kezedben, de van még más is.
3: Gyógynövény teákkal foglalkozom, most a galagonyát lehet szedni, most már nagyon szép virágos, tehát fele virág, fele bimbó van, a leggyönyörűbb, a legszebb most a galagonya.
2: És ennek a gyógyhatása?
3: Hát a gyógyhatása, ugye belül az ereket letisztítja, salaktalanítja, és ezáltal ugye a vérnyomásra is hatékonyan lehet használni. Ezek is ugye még a régi múltból ragadtak rám, szülők ezzel foglalkoztak, édesapám, édesanyám, ugye az alap volt a kosárfonás, és mellette a gyógynövényekkel is foglalkoztak, ismerték a gyógynövényeket, szedték, szárították.
2: Miért volt erre szükség, erre a tudásra?
3: Hát erre tudásra azért volt szükség, nem tudtak akkor senkit, nem volt mobiltelefon, hogy felhívják a doktorat, hogy akkor doktor úr, mit kéne most csinálni. Tehát maguknak kellett megoldani a betegségre az ilyen házi praktikákat, és egymástól tanulták el akkor annak idején az emberek, mert szájról szájra leültek, éjszakában nyúlóan beszélgettek, tűz körül odaültek, és akkor megbeszélték a napi eseményeket, meg megbeszélték azt a gyerekek előtt, fiatal lányok előtt, hogy ilyen szépen lassan beléjük ivódjon az a tudás, amit ők birtokoltak, így ránk ragadt ez a gyógynövényes tudás is. Azokat az emberi értékeket tanultam meg leginkább tőlük, hogy a kitartás, szorgalom, odafigyelés, és ugye az a 100%-os munka, amit elvár egy-egy tevékenység, és én még hozzászoktam azt tenni, hogy plusz a szív és a lélek, tehát annak benne kell még lenni a 100% fölött.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nem zetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Önök a Nemzetiségeink zenéi adását hallják. Hrubonyová Ivett a szerkesztő nevében Bencsik János köszönti Önöket. A Presporok együttest a szlovák folk legendájaként tartják számon. 1979-ben alapította Kliment Ondrejka és Kamil Vilinovics, akik a mai napig tagjai a formációnak. Egy olyan zenekarról van szó, mely a folk, folk rock, blues, urban folk és a szlovák pop műfajban is jeleskedik. Az együttes a 80-as években volt igen népszerű, főként minőségi zenéje miatt. A zene és a szöveg teljes összhangban tükrözték az akkori érát. Feldolgozásaik, folk zenei érzésük a blues, rock, népzene és pop elemeit hangolták össze. Zenéjükben a vokálra és a nagyon gazdag hangszerelésre helyezték a hangsúlyt. A formáció 1979-től egészen 1991-ig amatőr pozsonyi együttesként működött, miközben számos ismert zenész dolgozott velük, mint például Robo Grigorov, Peci Uhercsik, Marian Jaslovski, Jaroszláv Kubista vagy Máriusz Kopcsai. Az együttes 2009-ben jelentkezett ismét új szerzeményekkel. Jelenleg lelkes amatőrökkel dolgozik. A forrásanyag, amihez nyúlnak, igen gazdag. A klasszikus irodalmi műveken át, a népzenén és a mai tiszta pop-rock folk feldolgozásokból merítenek. Az együttes különböző klubokban, vagy jelentős folk vagy rock színpadokon adott számos koncertet, pályafutásuk alatt sok CD-lemezt adott ki. Mai adásunkban a 2014-es albumukból válogattunk, melynek címe Csiezseto Ovecski, azaz magyarul Vajon kié ez a nyáj? Ez az album saját szerzeményeken kívül modern vagy vicces retro stílusban feldolgozott népdalokat tartalmaz. A szerzemények Szlovákia különböző régióiból származnak, Liptótól kezdve Árván át, Sároson, Trencsényen keresztül, egészen a Dunáig. Bevezetőül hallgassanak meg a zenekar feldolgozásában egy himnikus dalt, melynek címe Ponábrezsi, Konyik Bezsi, azaz a parton egy lovacska szalad.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. A mai Nemzetiségeink zenéi című magazinunkban a Pozsonyi Presporok együttes felvételeiből válogattunk. A Csiezseto Ovecski, azaz Vajon ki ez a nyáj című albumból Hrubonyová Ivetta szemezgetett. Gémesi Erika gyártás vezető nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.